Ian sampun nyen pegantosan, ian sampun panumaye, ide sang Prabu Salye paratre, ide sang Prabu Salye sedeh.